0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 13-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Hamarosan megkezdődik a Verőce-Dráva-Mentemegye mezőgazdasági fejlesztésének egyik jelentős beruházása. 447 hektár termőterület válhat öntözhetővé a dráva vizének felhasználásával, a Szabadi ZRT és a Bisztra Dió kivitelezésével. Jelent meg az Európai Uniós közbeszerzési értesítőben. A horvátországi Lukács háza község új öntözőrendszerének kivitelezésére kiírt közbeszerzésen 8,28 millió euró értékben kötöttek szerződést, ami a 9 millió eurós becsült értéknél kedvezőbb ajánlatnak bizonyult. A Verőce-Dráva-Mentemegyei önkormányzat beruházásában megvalósuló projekciója egy korszerű közösségi öntözőrendszer kiépítése, ami a Lukács háza községhez tartozó Turánovac és Kornyabázja területén biztosít majd vízellátást a mezőgazdasági termelők számára. A rendszer a Dráva folyóból nyeri a vizet, amelyet egy vízkiviteli művön keresztül emelnek ki. A projekt részeként megépül szivattyúállomás, ülepítő és kiegyenlítő medence, transformátorállomás, valamint egy csaknem 16,8 km hosszú nyomóvezetékhálózat. A hálózathoz 38 szabályozó akna és 218 öntözési csatlakozási pont kapcsolódik, a teljes rendszer működését pedig távfelügyeleti és vezérlő rendszer segíti. Július 3-án ünnepélyes keretek között a horvát és a magyar közélet számos magasrangú tisztségviselőjének jelenlétében adták át a Kórógyi Általános Iskola új tornatermét. A csaknem három évtizede várt beruházás megvalósulásával Vukovár-Szerény megye egyetlen magyar tannyelvű általános iskolája immár minden olyan infrastruktúrális feltétellel rendelkezik, amely egy korszerű oktatási intézmény működéséhez szükséges. A 2,5 millió euró értékű tornaterem teljes egészében a Horvát Köztársaság kormányának támogatásával épült meg. A beruházás a horvátországi magyar kisebbség és a magyarországi horvát kisebbség kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodás, valamint a horvát kormány 2024-2028-as a Magyar Nemzeti Közösséget támogató operatív programja keretében valósult meg. Az 1972-ben épült és 2006-ban teljesen felújított Kórógyi iskola saját tornateremmel eddig nem rendelkezett. A tornaterem megépítésének igénye már a honvédőháborút követően megfogalmazódott a helyi közösségben. A beruházás előkészítése pedig 2022-ben gyorsult fel Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője kezdeményezésére.
2: Az utóbbi 10 évünkben mi, akik itt Horvátországban, magyarságban gondolkodunk, mindent megtettünk azért, hogy az élet az itt élő közösségünknek jobb legyen. Talán a legtöbbet a horvátországi magyar oktatásba fektettünk bele, hiszen kezdtük azzal, hogy Zágrábban államtitkárunk van a nemzeti kisebbségi oktatásért. Kezdtük azzal, hogy 2018-ban a Laskói általános iskola sportcsarnokát avattuk, 2019-ben az Eszéki Magyar Iskola Központ diákkollégiumát, és ma 2026-ban a még egyetlen visszamaradt magyar iskolának a sportcsarnokát, a tornatermét, a Kórógyi általános iskola tornatermét avattuk. Méghozzá úgy, hogy teljes egészében a horvát kormány finanszírozta két forrásból. Nagyon sok munkánk van bent, ezt úgy mondom, ahogy van, tehát az utóbbi 4 évben nagyon sok álmatlan éjszaka van mögötte. Ennél nagyobb az öröm, most mikor látom, hogy mennyi gyerek volt, van itt Kórógyon, mennyi Kórógyit érdekelt ez a mai esemény, és főleg azt, hogy egy olyan üzenete, olyan rendkívül erős üzenete van a mai megnyitónak, hiszen olyan rangos vendégeink voltak itt ma, mint miniszterelnök, illetve Magyarország minisztere Tarr Zoltán. Én bízom abban, hogy ez az egyértelmű üzenet, amit ma itt Kórógyon láttunk, amit az utóbbi 10 évben máshol is láthattunk, elég önbizalmat ad a közösségemnek, elég önbizalmat ad a horvátországi magyarnak, hogy igenis értelme van megmaradni Szlavóniában, a Drávaszegben magyarként, elég megmaradni úgy, hogy itt a gyermekeinkkel továbbra is magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, de egy időben lojális és hű állampolgára vagyunk Horvátországban. Örülök nagyon ennek a napnak, bízom abban, hogy a következő időszakban is ilyen és hasonló sikeres projekteket tudunk megvalósítani.
0: Az új létesítménye nem csupán a mindennapi testnevelés oktatásának biztosít korszerű körülményeket. A tornaterem helyet adhat iskolai és megyei sportversenyeknek, kulturális rendezvényeknek, közösségi ünnepségeknek és különféle találkozóknak is. Így a település és a térség egyik fontos közösségi központjává válhat, emelte ki Szeszecsán Emma, az iskola igazgatója.
3: Mai napon megnyitottuk ezt a csodát, ezt a tornatermünket, amire hát büszkén vagyok. Most nem szerénykedem, büszke vagyok, ugye. Sokat számít ez az ittenieknek és számomra is. Már amikor a mandátumom elkezdődött az első, már akkor Robival ugye erről beszéltük is, megálmodtuk, és sokat segített nekünk, és tényleg végig itt volt mellettünk. És egyszerűen tényleg ez a tornaterem nem csak a tanórára fog szolgálni, hanem az összes helyi történés központja lesz, úgy vélem, és kicsit fellendíti majd az itteni életet.
0: A tornaterem avatását megelőzően Andrej Plenković horvát miniszterelnök és Tar Zoltán miniszter vezette magyar küldöttség Jankovics Róbert parlamenti képviselővel, valamint a Vukovár-Szerény megyei magyar szervezetek vezetőivel egyeztetett több miniszter, miniszterelnök helyettes és államtitkár jelenlétében a horvátországi magyar közösséget érintő kérdésekről. Majd a megbeszélés résztvevői közösen vettek részt az ünnepélyes átadón. A miniszterelnök kiemelte, hogy a Horvátország továbbra is támogatja a nemzeti kisebbségeket identitásuk megőrzésében és fejlődésükben, valamint megköszönte a magyar kormánynak a magyarországi horvát közösségnek nyújtott támogatását. Tar Zoltán magyar miniszter a Kórógyi tornaterem ünnepélyes átadásán hangsúlyozta, hogy a Kórógyi tornaterem átadása jóval több egy beruházásnál, hiszen egy élő, fejlődni akaró közösség jelenlétét és jövőbe vezetett hitét is jelképezi, valamint azt, hogy az intézmények építésével valójában bizalom is épül.
4: Csodálatos. Azt kell mondjam, hogy már mikor a faluba beértünk, egyrészt épp azt beszéltük a kollégáimmal, hogy micsoda nyugalom, békesség, rendezettség. Van másrészt azt, mikor megérkeztünk a kultúrházba, nagyon sok kedves emberrel találkoztunk, és nagy izgalom volt. Látszott, hogy mindenki készült, várta ezt a nyilván a közösség számára egy óriási lehetőséget és alkalmat. Tényleg azt gondolom, hogy az épületek önmagukban nem sokat érnek. Persze fontos is kell, de ha nincs közösség, ami azt az épületet akarja, szereti, és aztán használja, akkor az épület önmagában nem oldja meg a problémát. Ha van olyan probléma, amit az épület megold, akkor az egy jó dolog, és én aznak örülök, hogy tényleg, ahogy hallottam, nagyon sokáig dolgoztak itt sokan azon, hogy ez az épület meglegyen, ez a csarnok létrejöjjön, és ennek az akaratnak a megvalósulása tulajdonképpen ez, amit itt magunk körül látunk, és egyébként fantasztikus és csodálatos, és annak örülök, és azt remélem, hogy a gyerekek is már látom, hallom, hogy itt vannak, birtokba veszik, és ezt a közösséget erősíteni fogja ez az épület, és mindaz, ami itt történik.
0: Cserepes Zoltán, a Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület elnöke, házigazdaként megköszönte mindkét kormánynak a nagy és magas szintű részvételt, hangsúlyozva, hogy mindaz, ami július 3-án Kórógyon történt, nagy bátorítás minden horvátországi magyar embernek.
5: Kórógy egy kisebb település, az igaz, de annál lelkesebb. Mindig azon törekszünk, ugye, hogy valahogy előre jussunk. Így pár évvel ezelőtt megnyitottuk a felújított kultúrotthont, két évvel ezelőtt kinyílt az új magyar óvoda. Ma ugye jelen vagyunk az új sportcsarnoknak a megnyitóján, amivel reméljük, hogy majd a kórógyi szülők úgy döntenek, hogy mégis megéri ideérni Kórógyra a gyerekeket, hogy a magyar nyelv és a magyar tanulások is elényt hoz az életbe, és hogy ide fogják a gyerekeket írni, mert minden megvan adva Kórógyon az iskolában, ami egy általános iskolának kell, hogy legyen.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.